0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Čári, čári, mári, buru a kali. Kolo to čári, čári, mári, buru a kali.